mahanyelo athu mahanyelo athu nawonoko ubindu lwakungu Radio Msambiki utisako sihena mithetho milayo ni mahanyelo abachopi mahanyelo athu nawonoko ufanela kuva uningela tigondo kavapya.